Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 19-e, szerda, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Türkiye utca ízei legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Izrael egy újonnan nyílt csúfolt tengerparti régi időket idéző kávézó ellen Gázában támadást hajtott végre, amely következtében legalább 6 palesztin, köztük egy gyermek meghalt, valamint több mint 12-en megsebesültek. Az izraeli hadsereg azt állította, a támadás az Al-Shati negyedben összegyűlt Hamas parancsnokokat vette célba. A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael népirtó háborúja. Az enklávéban több mint 73 ezer palesztin tölt meg 2023. október óta. Köztük legalább 1266-ot a legutóbbi fegyverszünet hatályba lépése óta. Türkiye elítélte az izraeli légicsapásokat a szíriai Abu al-Duhur katonai légibázis ellen, valamint felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tegyen határozottabb lépéseket Izraellel szemben. A szíriai állami média szerint 8 csapás érte a légibázis kifutópályáját és infrastruktúráját, azonban senki sem sérült meg vagy vesztette életét. Az Egyesült Arab Emírségek felfüggesztette az összes kereskedelmi és pénzügyi tranzakciót Iránnal. További értesítésig, miután azzal vádolt Teheránt, hogy ballisztikus rakétákat lőtt ki a tengeri hajózás ellen. Irán alaptannak minősítette a vádat, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen jellegű állítások aláshatják a regionális bizalmat. A múlt hét folyamán a zimbabwei Karibatavon történt kombaleset halálos áldozatainak száma 94-re emelkedett. Ezzel az ország történetének legvéresebb közlekedési katasztrófájává vált. A hatóságok közleménye szerint a hajón körülbelül 180 utas szállított, amikor felborult. Türkiye új EMMI tervet indított, amelynek célja technológiai függetlenség megerősítése, valamint az ország globális mesterséges intelligencia központát étele. Az ütemterv 5 millió ember EMMI képzését, valamint 110 ezer EMMI szakértői szakember képzését célzó programokat tartalmaz. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a megerősített ebola esetek száma a kormányzati adatok szerint kett késő estére átlépte az 5000-et, miközben az egészségügyi tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy a válaszintézkedések nem képesek megfékezni a halálos betegséget. Az ország 17. ebola járványa július végére esetszám alapján a legnagyobbá vált, miközben a közegészségügyi intézet szerint a halálos áldozatok száma a hétvégére elérte a 2378-at. Az intézet legfrissebb helyzetjelentésében 5021 esetet regisztrált, ami a kitörést a világ második legsúlyosabbá teszi a fertőzések és halálesetek tekintetében a 2014-2016-os nyugat-afrikai ebola járvány mögött. A kitörést a bundibogyó típusú ebola okozza, amelyről jelenleg nincsenek jóváhagyott vakcinák vagy kezelések. Május 15-i bejelentése óta a járvány újabb lendületet vett. A gyenge egészségügyi infrastruktúra, a helyi közösségek ellenállása, az instabilitás és a válaszintézkedéseket végző tiltakozásai akadályozzák az esetek azonosítását és visszaszorítását.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Abdullah Budali vezérőrnagy, az iráni fegyvereserők vezérkari főnöke figyelmeztette az abelmenti országokat, hogy ne támogassák az Egyesült Államok esetleges Irán elleni katonai akcióit. A vezérkar nyilatkozata szerint Abdullah kijelentette, annak ellenére, hogy a Perzsöl-öböl déli partján fekvő országok azt nyilatkozták, nem engedélyezték területük felhasználását Irán ellen az USA számára. A térségbeli fejleményeket továbbra is szoros figyelemmel kísérik. Abdullah kifejtette, hogy a régióbeli katonai bázisokon jelenlévő nagyszámú amerikai katonai repülőgép, különösen a légiután töltőgépek jelenléte, aligha valósulhat meg a fogadó országok tudta nélkül. Az Egyesült Királyságban kitört szalmonella járvány kapcsán 207 fertőzött beteget azonosítottak, akik közül egy ember meghalt. Az ország egészségügyi biztonsági ügynökségének közleménye szerint a járvány által érintett személyek életkora 1 és 90 év között van. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a megbetegedések az országba importált tojásoktól származhatnak. A közleményben továbbá megjegyezték, hogy a megbetegedettek a feltételezések szerint a szennyezett tojásokat nem otthon, hanem kávézóban és éttermekben fogyasztották el. Tájékoztatásuk szerint legalább 34 embert kezeltek kórházban, és 2 személynél véráramfertőzést azonosítottak. A szalmonella fertőzés tünetei közé tartozik a láz, hasmenés, hányinger, hányás és hasi fájdalom. A legtöbb esetben a tünetek néhány nap alatt elmúlnak, azonban kisgyermekeknél és lenyengült immunrendszerűeknél életveszélyesek lehetnek. A szíriai kőolajvállalat SPC szerint az első vizsgálatok alapján szabotás váltotta ki a Jebessa gázüzemből szállító vezetékeken történt robbanást. Az SPT nyilatkozata szerint a Jebessa gázüzemből gázszállító vezetéken tegnap kora reggel robbanás történt. A tájékoztatás szerint a robbanás miatt leállt a gázáramlás a vezetéken. A történtek után a kutakat izolálták, a biztonsági szelepeket elzárták, és a területet biztosították. A csapatok az esetet követően azonnal megkezdték a helyreállítási munkálatokat, amelyek napi 24 órában folyamatosan zajlanak. A gázszállítás kiesése néhány áramtermelő turbina üzemanyag ellátását is érintette. A keletkezett hiány meglévő alternatívákkal történő pótlása érdekében egyeztetést folynak a szíriai elektromos vállalattal. Kiemelték, hogy a dolgozók közül senki sem sérült meg az incidens során, a munkálatokat pedig a vezeték ismételt üzembe helyezéséig folytatják. Ezen kívül megjegyezték, hogy az első vizsgálatok szerint a robbanás szabotás miatt következett be az ügyben, illetékes hatóságokkal együttműködve pedig folyik a nyomozás, és erőfeszítéseket tesznek a felelősök elfogadására. Végezetül. Az ENSZ megállapította, hogy 2025-ben rekordot döntött a humanitárius segélymunkások elleni erőszak, és 186 humanitárius segélymunkás meggyilkolásával Gáza a harmadik egymás követő évben is a legveszélyesebb helyszín. Az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala, az UNOHA, új jelentést tett közé augusztus 19-én a humanitárius világnap alkalmából. A jelentés szerint 2025-ben új rekord született, 907 kolléga meggyilkolásával, megsebesítésével vagy elrablásával járó erőszakos esetet regisztráltak. A dokumentum rámutatott arra, hogy bár tavaly a segélymunkások körében bekövetkezett halálesetek száma ennyi csökkenéssel 350-re mérséklődött, az erőszakos bűncselekménye szintje nem csökkent. A hivatalos adatok szerint 322 segélymunkás megsebesült, 235 pedig elraboltak. A jelentés továbbá megjegyezte, 186 humanitárius segélymunkás meggyilkolásával Gáza a harmadik egymás követő évben is a legveszélyesebb helyszín. Gázát Szudán követte, ahol 71 segélymunkás vesztette életét. 2026-ban eddig világszerte 82 segélymunkást öltek meg, 97-et megsebesítettek és 39-et elraboltak. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most pedig Koray Avcı Aşksana Benzer című dalát hallhatják. Ezt követően pedig a Türkiye utcai legújabb epizódjai következnek. Tartsanak velünk!

Ma egy olyan utcai finomságot szeretnénk bemutatni, ami az 1980-as években egy kis tengerparti városban született meg, majd onnan egész Türkiyében elterjedt. Vigyázat! Miközben ezt a rendkívül praktikus és ízletes harapnivalót fogyasztjuk, könnyen úgy járhatunk, mint a két kenyérszelet közé szorított sajt. Egyszerűen elolvadnak a finom falatok között. A Türkiye utcai ízei című műsorunkban Anatólia gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül finom ételeit mutatjuk be. A mai menünkön az ajvelik meleg szendvics. Az ajvelik toast, azaz az ajvelik meleg szendvics. Talán a világ egyik legfinomabb szendvicse. Persze, ez biztosan kijelenteni csak akkor lehet, ha már megkóstoltuk. Ezért először fedezzük fel együtt, mi is az ajvelik meleg szendvics. Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos ajvelik meleg szendvics, valamint a népszerűvé válása során kialakult változatok között jelentős különbségek vannak. Mégis van egy közös jellemzőjük. A nagyméretű sárgás színű kenyér. Mi természetesen a hagyományos változatot helyezzük előtérbe. A hagyományos ajvelik meleg szendvics tulumsajtból, kolbászból és paradicsomból készül. Ennek a különleges ízvilágnak a megalkotója a Lidutlu volt. A Lidutlu egykor egy szendvicsbüfét üzemeltetett Ajvalikban, Balikkesir tengerparti járásában. 1983-ban egy helyi pékségből Hüsszein Szargi műhelyébe vásárolt egy Ajvalikra jellemző csicseri borsó kovásszal készített kenyeret. Ezt a kenyeret azt tette különlegessé, hogy a tésztájába a Kozak-vidékről származó szőlőmelasz került, és kifejezetten meleg szendvicsekhez készítették el. A Lidutlu saját elkészítési módszerével és különleges alapanyagaival legendás utcai ételt alkotott. Így kezdődött az ajvelik meleg szendvics története egy kis üzletben, majd az évek során egész Türkiyében népszerűvé vált. Ez a gyorsan elfogyasztható meleg szendvics 2023. március 1-én földrajzi oltalmat kapott a török szabadvédelmi és védjegyhivatal jóváhagyásával. Most vessünk

Egy pillantást arra, hogy a népszerű ajvalék meleg szendvicsnek milyen változatai vannak. Fontos megjegyezni, hogy régiónként, különösen a köretek tekintetében bizonyos eltérések előfordulhatnak. Napjainkban az ajvalék meleg szendvicset általában sajttal, virslivel, kolbásszal, francia salátával, ketchuppal és majonézzel szolgálják fel. A csicseri porsó kovásszal készült kenyér azonban továbbra is az ajvalék meleg szendvics nélkülözhetetlen része. A hagyományos ajvalék meleg szendvics és a mai változatok közötti ízbeli különbség kétségtelenül jelentős. Ennek ellenére mindkettő rendkívül finom. A legjobb, ha mindkettőt megkóstoljuk, és utána döntjük el, melyik áll közelebb hozzánk. Képzeljék el a következőt. Egy gyönyörű nyári napon megéheztek, és valami különlegeset szeretnének megkóstolni. Ha éppen ajvalikban nyaralnak, mindenképpen a hagyományos ajvalik meleg szendvicset ajánlom. Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Ha viszont Türkiye egy másik részén járnak, akkor sincs ok az aggodalomra. Biztosan találkoznak majd egy szendvicsessel. Ha meglátnak egy kis utcai szendvicsbódét egy sarkon, akkor ne habozzanak, és rendeljenek egy ajvalik meleg szendvicset. A többit bízzák a mesterre. A szendvics készítő elővesz két, körülbelül 25 cm hosszú szelet tószkenyeret, majd megtölti sajttal, kolbásszal és egyéb hozzávalókkal. Ezután a szendvicset a sütőlapok közé helyezi. Amikor a sajt olvadni kezd, a kenyér pedig enyhén aranyszínűre pirul, kiveszi a meleg szendvicset. Óvatosan szétnyitja. Majd orosz salátát és virslit tesz bele. Az eredmény egy valódi ízbomba. Kérésre kovászos uborka, ketchup és majonéz is kerülhet bele. Italonként egy vitamindús, frissen présett gyümölcslékeveréket ajánlunk, amely Türkiyében atomnéven ismernek. Nyáron ez általában narancsból, almából és sárgarépából készül. Télen pedig grapefruit és gránátalmalé is kerül bele. Természetesen ízlés szerint más gyümölcslevet is választhatnak. Végül egy apró figyelmeztetés. Miközben az ajvalik meleg szendvicset eszik, minden harapásnál könnyen összekenhetik a szájuk szélét. Azonban higgyék el, ez az íz mindenért kárpótol. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Egy izraeli dróntámadás egy kávézó ellen Gázában legalább 6 palesztin halálát okozta. Türkiye pedig bemutatott egy ütemtervet, amelynek célja, hogy globális mesterség és intelligencia központtá váljon. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét.